0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral.
2: Poptarisznya.hu.

sit together on the sofa with the music waiting.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Szereti a podtalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznyak.hu.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitai Gáborral.
2: Poptarisznya.hu
3: a legnagyobb

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
0: Poptarisznya.
2: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Internet Radio. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Best of Disco. Best of Disco külön kiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen. You can walk my path.

0: while the record spins.
1: A legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
2: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
3: Poptarisznya.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archivum.elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.
0: Poptarisznya.hu
2: Sláger!

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Internet Radio.
1: Doctoris.hu, a RetroNet Rádió.
0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
2: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a Doctoris.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
2: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitai Gáborral.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Aktarisznya.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: your body with the beat. Rock your body and move your feet. Rock your body with the beat. With the beat. With the beat.
1: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarizmia.hu. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Benedikt. Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Minden idők legnagyobb slágereit a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.
2: Ez itt a poptarisznya.hu.

Tiltósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tiltósó.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral. Ez a poptarisznya.hu.
2: Az internet függő rádió.
3: Hangolj ránk!

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral.
2: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ez a poptarisznya.hu.
1: Az internet függő rádió.
2: Hangolj ránk!
3: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Nici senzațiu. Nici star. Nici celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodró.

Hát így is lehet. Hotel California egy kicsit másképp, de nagyon jól. Fodor János vagyok. Jó estét, jó napot, ki mikor hallgatja a Fodrok című műsort. És hát azt sem tudom, hogy hol a világ melyik részén, de mindegy is talán. Azaz, de hogy mindegy, hát jó lenne tudni, hogy a tengeren túlon mondjuk van-e valaki, vagy Dél-Afrikában, vagy Új-Zélandon, vagy Isten tudja hol, hogyha veszik a fáradtságot és megírják, hogy hol hallgatják ezt az adót, ezt a rádiót, a Fodrok című műsort, akkor annak örülök, a Facebookon természetesen megtalálják. Most a Poptarisznya oldalán, hiszen a Poptarisznyában szól élőben 2026. 9. 15-én ez a műsor, de a Rádió Bézsel közös ez a műsor, és néhány nap eltéréssel pénteken este majd meghallgathatják a Rádió Bézs hallgatói is, ha addig tudnak várni. Amúgy természetesen bármikor visszahallgatható minden műsor, ilyen világot élünk már. Szóval jó estét, jó szórakozást kívánok mindenkinek, és hogyha már a Hotel Kaliforniával kezdtünk, akkor maradjunk is még Kaliforniában. A dal címe My California.

Hát ennyit Kaliforniáról. Magasan kezdtük, ugye? Nehéz lesz emelni a lécet, hogy azt is átugorjuk, hiszen két fantasztikus dalt hallottunk. Igen, a Hotel Kaliforniát, egy különleges feldolgozásban, és Beth Hart My California című dalát, ami azért nem akármilyen. Úgyhogy régi klasszikusokhoz tudok csak fordulni, ebben nem lehet csalódni, azt hiszem legalábbis.

0: zenét választ. Gondolkodik és beszél. Fodor a poptarisznyában. Fodrok.
1: És a rádió Bécsben persze. És hát megint rekedtem, megint itt van az ősz, nyilván megint jönnek majd a náthák, a torokgyulladások, a nyavaják, de ne erre gondoljunk, hanem arra, hogy végre nincs a hőség, hogy végre van egy kis csapadék, hogy a Duna vízszintje megemelkedett. Szóval próbáljunk csupa pozitív dologra gondolni, miközben persze a világ olyan, amilyen. És hát nem feltétlenül pozitív, vagy nem csak az. Azonban jó hírt is olvastam, kettőt is. Iványi Gáborék visszakapták az egyházi státuszukat, aminek én személy szerint szívből örülök, és felháborítónak tartottam mindazt, amin átmentek ezek a kiváló emberek, akik a szegényeken, az elesetteken próbáltak segíteni, és terheket átvenni az államtól. De hát remélem, hogy ez is helyre jön. És a másik jó hír, amit olvastam, hogy Celine Dion ismét színpadra állt és énekelt. Fantasztikus az a nő, nagyon beteg, sok szörnyűségen ment keresztül, de megint csillogott a szeme, ahogy a nézőtérre figyelt.

Zion indulóként hallgattam ezt a dalt, és annyira szeretném, hogyha ismét elindulna azon az úton, amin járt, és sokat-sokat énekeljen, és lépjen fel, mert hát ezek a nagyon nagyok azért egyre fogynak, és ő azok közé tartozik, és még itt van velünk, és nem is annyira idős, csak hát sajnos beteg volt. Remélem, hogy tartós lesz ez a javulás. Egy csodás női hang után jöjjön egy izgalmas férfi hang.

Hát én nem szoktam inni. De kedvem lenne ilyen hangulatban, ilyen zenével, ilyen előadóval egy estét egy bárban eltölteni. Na, a kezemben mondjuk egy üveg, na nem, egy pohár viszki. Lehet, hogy 20 év után ismét rágyújtanék. A bal oldalomon egy csodás nő ülne. Meg a jobb oldalomon is. És a professzor úr énekelne.

No hát akkor ismét egy női előadó. Talán hát az idősebbek mindenképpen emlékezhetnek Postási Julira. Egy egészen elképesztő tehetséggel megáldott ember, aki valahogy valamiért, hát sok oka van ennek, néhányat tudok, és nem tudta azt a pályát befutni, amit képességei, tehetsége alapján megtehetett volna. De mivel ráakadtam egy nagyon-nagyon régi felvételére, azt gondoltam, hogy lejátszanám én ezt most önöknek. A minőség nem túl jó, egy elég közepes videó felvételből vadásztam le, de örülnék, szeretném, hogyha ma este Postási Julival lehetnénk, és csak átadja neki valaki, hogy még mindig játsszuk a felvételét, és még mindig szeretjük. I am sorry, ezt a dalt énekelte. Nagyon régen.

Hát 25-30 évet tám az emlék, amit elmondok a most következő dal előtt. Nem lobogott a hajam, mert hát nem volt, de egy nyitott kabrióba ültem Amerikában, és üvöltött a rádió. És én nagyon-nagyon szabadnak éreztem magam, és azt a dalt hallgattam, ami akkor minden tévécsatornán, minden rádióban, hát óránként megszólalt, elképesztő sikert futott be, és valahogy engem is elkapott az a hév, az a sebesség, elkapott az a szabadságérzés, elfogott az a más érzés, az a másság, az a felhőtlenség. És hát igen, felhőtlen volt az ég, minden szép volt, és próbáltam elhinni, hogy azok a pillanatok örökké tartanak. De hát ez nagyon régen volt, és ma is jó szívvel emlékezem rá vissza, jól lehet tudom, hogy semmi sem tart örökké. Szóval melyik volt az a dal, amit annak idején ott, abban az autóban hallgattam? Ez.

0: dal Zima, Open Road.
1: Like a lighthouse in the sky.
0: Na ki az előadó?

0: nem baj, ha nem tudják, hogy ki énekel. Egy színész ember, maradjunk ennyiben. És az a dolog lényege, hogy jó-e a dal, vagy sem. Hölgyeim és uraim, örülök, hogy itt vannak. A múlt héten én nem voltam itt, de, ahogy mondani szokták, ismét csatosorba álltam.
1: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
2: Itt a poptarisznya.hu-n.
0: És a Rádió Bézsen. És hát egy régi hang, cintul a hangja, akit hétről hétre én megidézek. És milyen jó, hogy itt vannak ezek a régi hangok. Épp a Rádió Bézsben szoktam hallgatni még mindig, és ez így is fog maradni, Galkó Balázs hangját, és olyan jó, hogy itt van még mindig legalább a hangja velem, velünk.

Hát nem jellemző, hogy ilyen rockfelvételeket játszak én itt éjszakánként, de azt hiszem, hogy ez azért megérdemelte. Hát egyfelől a dal, az eredeti dal egészen elképesztően jó, ugye? És hát az a csapat, akik itt feldolgozták, a frontemberével együtt a legnagyobbak között kell számon tartani őket. Na, menjünk tovább, és megint régi időkbe zuhanunk. Eric Burdon és az Animals együttes egyik dalát hallgatjuk meg.

Ez a dal, ami átvezet minket az őszbe. Amikor már pára van, köd van, eső van. Amikor a srácok iskolába járnak. Amikor lehet, hogy már elkezdjük tervezgetni a jövő évi nyaralást. Amikor a nyári ruhákat szépen elcsomagoljuk. Amikor előkerül a bőrcipő, a pulóver, az esőkabát. Rain, Rain, ez a dal címe. Hát lehet, hogy kicsit bánjuk, hogy vége a melegnek, de tulajdonképpen milyen csodás, hogy 4 évszakunk van. És igen, én szorítok, hogy legyen telünk is, legyen havunk is, legyen száraz, ropogós, igazi tél megint. És igen, essen az eső, hogyha kell. És néha nagyon kell. És nem baj, hogyha fázunk, ha néha fázunk egy kicsit, vagy bőrigázunk. Szeptember közepe van. 2026. szeptember 15-e. Hallgatjuk a rádiót, bizakodunk. Bizakodunk abban, hogy nem lesz rosszabb, sőt. Várjuk a holnapot, várjuk az őszt.

Ma több mint egy órája ülök a mikrofon mögött. És abban reménykedem, hogy ön is valahol ül, áll, sétál, mindegy is, vagy épp fekszik, csak hallgatja ezt a műsort. Ha igen, írjon egy szót, annyit, hogy igen.

Nem véletlen tombol a közönség. Willie Nelson, Ray Charles és Leon Russell. Hát egészen elképesztő, hogy mikre képesek. És ha már Ray Charles hallgattuk, akkor jöjjön még egy dal, sőt, majd aztán azután még egy, amibe őt lehet köszönteni. Elsőként Ray Charles egy fantasztikus dalt énekel el, az eredeti is tökéletes, szinte minden feldolgozás is, és hát bizony ez is.

Csukott szemmel hallgattam a csodát, és felidéztem azt a 10-15, maximum 20 percet, amit már egy gyors étkezdében eltöltöttem. Egy kosárból ilyen rántott csirkeszárnyat, kicsit csípőset ettem. Amúgy a zenivaló nem volt rossz, de szólt a zene. Hát egy kis idézőjelbe mondom, hogy zene. Majdnem elmenekültem, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, és valami. Én nem tudom, hogyha valami gyorsító tablettát beszedtem volna, lehet, hogy elviselhető lett volna, de itt nagyon nehezen. És tényleg annyit gondolkodom azon, hogy jó, tudom, az ízlések és pofonok, sok mindent tudok, nem kell mindenkinek ugyanazt szeretni, de olyan elképesztő igénytelen gépi zenéket hallgatunk, mert a fülünkbe nyomják akaratunk ellenére sok helyütt, hogy én ezt nem is értem, miközben a világ tele van jobbnál jobb dallal, fantasztikus előadókkal, mint amilyen például Ray Charles. És hogyha már Ray Charles-ot hallgattuk az imént, akkor még mindig ő, de most egy hölgyel énekel. Fölismerik-e a hölgyet?

Néhány percet kérdeztem, hogy ki hallgat még, esetleg az jelezze egy igennel. És valaki azt hitt, hogy igen, itt vagyunk, Los

Igen, ennek az estének az is az egyik célja, amikor így együtt vagyunk, hogy pihenjünk, hogy kapcsoljunk ki, hogy lazítsunk.

0: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a poptarisznya.hu.
2: És a Rádió Bézsen, ott is.

Volt ma mindenféle hang. Ez itt most a csend hangja. Akik kezdetektől fogva úgy döntötték, hogy ezt a műsort hallgatják, azok adtak az életükből közel 2 órát eddig. Nekünk, nekem. Restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Ez egy nagy ajándék. 2 óra az nagyon-nagyon sok idő tud lenni.

Fodor János ennek a műsornak a szerkesztője és műsorvezetője. Köszöni a figyelmüket. Legyen egy izgalmas éjszakájuk, egy nyugodt, szép ébredésük, és bizakodjunk mindannyian abban, hogy jövő héten ismét tudunk találkozni. Hát úgy legyen, mert ez azt jelenti, hogy jól leszünk, hogy egészségesek leszünk. És hát, hogy élünk, ami nem egy kis dolog. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmüket. Minden jót!

Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodorok.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: me feel.
1: Best of Disco.
2: Best of Disco
1: külön kiadás.
2: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
1: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
2: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.
1: Poptarisznya.hu.
3: Hallgassa ön is egy legendás műsor internet.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel nappal.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu